0: üdvözletet küldünk magyar nyelven minden békét szerető lénynek a világegyetemben.
1: Hi, Hong Bing Yu. Nin ho. Nin jia ba wei. Wu yan ge lai wu jia jie.
2: Vier Gestalten auf der Rückbank, besser so laut, jedes Schreien klingt wie Flüstern. Durch die Nacht von ohne Ziel.